Ragash dat Atlantif, if magaf, jif magaf, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maefator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga maga mavar. Ne tenebrek fel, megit sarum uccitaram farat so egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab